0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BASE FM.hu. Mike, yeah.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biscuit.

0: was into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Base FM. Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.
2: Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenet leg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, mert jobb adni,
1: ja, mint ja.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval eljött, mert meg kell a csatok velem. Erre mit mondtok?

0: A Bling, a Komám, a Cimbim. Ja, az nem.
1: Az New School.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló idő.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás
iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újat keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, a legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen feltetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Már kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt. Történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok, mindent bevet a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges,

0: lehetőséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt.

0: Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet, késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes pihenést minden bészesnek, a mikrofonnál Erpi. Csapjunk bele a mai napba, méghozzá egy hazai klasszikussal, nem mellesleg egyébként platina lemezes klasszikus. Ő nem más, mint Sub Bass Monster, Gyula Firátótról érkezik tőle a

mindenkinek nagyon kellemes hétvégét és kellemes feltöltődést. A legjobb zenékkel készültem ma is, betározza a legjobb haza és külföldi zenék. Most magyarra váltunk, jön Dash, Young Fly, Azaria 3-asa, és érkezik tőlük a Backpack. Mindenkinek szuper vasárnap.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik dívájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 BFM-en már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben

I'm rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy romantikus dallal. A klip is egészen frankó lett. Érkezik nálunk BSV Nagybogi közöse. Always Be Mine. Itt a 96 DBS FM.

szuper vasárnapot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, a jó idő van, akkor irány a strand, jön egy jó dal hozzá, Manuel Tídeni, érkezik a jóga.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok, mindent bevet a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, szuper napot. A mikrofonnál RP, hazai vonal megint, BSP by Alex, Lübörög.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, különösen a nyaralás alatt érdemes. bassfm.hu. Érkezik nálunk T. Danny, jön tőle a Wow.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Egyeztetés indul az ügynök aktákról. A honvédség is segít a nagy hőségben. Segítsük a madarakat. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogász. Szok is részt vesznek. A magyar honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a plakáthelyek számát. Szegeden és Békéscsabán is módosítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendeletet, miközben Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetések számát, a törvény adta lehetőségekhez mérten, írja az MTI. Az országgyűlés a közelmúltban adott autonómiát az önkormányzatoknak ezen a területen. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárás.

0: Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes pihenést, jó feltöltődést, és irány a strand, dobni egy jó koktélt, vagy csak élvezni a jó kis napsütést. Jönnek a legjobb zenék, jön nálunk Sencia, és dübörög tőle a Bossa, hogy mindenkinek jó kedve legyen vasárnap is.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip-Hop.
1: A nyugati parti hip-hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickivel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Bass FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Módosítanák az alaptörvényt, már védekeznek a kabócák ellen, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati, északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

Bár nyáron megolvad a lépes méz, attól még ugyanúgy ragadós és finom az íze. Na de nem desi, az nem olvad meg. Érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a 96 BSFM-en.

Ír nekünk Evelyn is, sziasztok, nem tudom, hogy lehet-e nálatok zenét küldeni, de kérlek, ha látjátok, olvassátok be. Szeretnék Ricsinek küldeni egy kiváló számot, üzenem neki, hogy a szív mindent elbír, ha végtelen szerelemmel szeret. Köszi. Hát akkor érkezik nektek The Weeknd Playboy Carti közöse, és az időtlen dal, hogy a ti kapcsolatotok is időtlen legyen, jön a Timeless, itt a 96 BSFM-en.

pozor, ma kérlek ne zavar. Ennyi ez a napja, ennyi ez a nap. Kizártam a baj, csak élvezet marad. Ennyi ez a nap, ennyi ez a nap. Az életem pozor, ma kérlek ne zavar. Ennyi ez a napja,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Indul az aratás 500 milliárd jut korszerűsítésre, segítik a menhelyeket. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik.

0: keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Space FM, Rap Hip Hop R&B. Menjünk tovább egy nagyon erős dallal 2005-ből. Egész jól nyitott a listákon. US Billboard Hot 100 első hely, US Hot R&B Hip Hop dalok Billboard első hely, US Rap dalok Billboard első hely. Mindemellett csinált egy ötszörös platinát az Egyesült Államokban, és azóta is bizonyos retro bulikban felcsendül ez a kiváló dal. Ilyen 50 Cent, Candy Shop.

0: get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
1: 96.4 Beez FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beez FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, sok helyen korlátozzák a hirdetéseket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogász. Szok is részt vesznek. A Magyar Honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a plakáthelyek számát. Szegeden és Békéscsabán is módosítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendeletet, miközben Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetések számát, a törvény adta lehetőségekhez mérten, írja az MTI. Az országgyűlés a közelmúltban adott autonómiát az önkormányzatoknak ezen a területen. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alátét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárás.

Egy fiatalember is, de megkérte, hogy inkognitóba szeretne írni névtelenségbe, úgyhogy én ezt tiszteletbe tartom, az üzenetet olvasom. Hello, anyukámnak szeretnék kérni egy jó zenét. Megoldható, Pacsi? Igen, édesanyádnak küldjük Wiz Khalifát, és én a Black and Yellow, itt a

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő előadók jól megrakták a szekeret Rimmel, és igencsak jó erősen bekezdtek. Már egy majdnem 300 milliós klipről van szó, és nagyon sok turnéról, és tényleg érzik. Alapvetően Gánában és Jamaikában forgott a következő dal, a Molly A, Silent Eddie, Skilly Bang, Shensia, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Bass FM-en azt gondolom, hogy ez az egyik új klubsláger, úgyhogy tök jó erre vas.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy nagyon jó kis klasszikus, sokunk kedvence, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Én már ezzel a klasszikus tömörüléssel búcsúzom, hétfőtől várok mindenkit, nektek nagyon jó feltöltődést, jó pihenést, a mikrofonnál Árpi volt, ölelés, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Több pontban módosulhat az alaptörvény, újul a Péterfi utcai kórház, történelmi buszokon utazhatunk. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk, hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez itt a Bassride, ahol ma megünnepeljük majd három zseniális album kerek szülinapját, mint éppen 30 évvel ezelőtt jelent meg, ugyanis a NAS, a The Last Soul és az NWA rajongók legnagyobb örömére. Kiderül, hogy a hosszú rossz hír sorozat után milyen jó dolgok történtek most végre a Fugees házatáján. Jön majd French Montana, The Game, Leon Thomas és J. Cole is, de elsőként az utánozhatatlan, a zseniális Missy Elliott következik, aki ezen a héten ünnepelte az 55. születésnapját. Csak is a legeslegjobbakat kívánjuk a fantasztikus Missynek, aki most Method Man-nel együtt érkezik, csak itt a Bassride-ban, a 96.4 Bass FM-en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Are we on the air?

96.4 BFM, Rap-Hip-Hop R&B elképesztő tribute show keretében adta át a BET Awards az élő legendának járó díjat néhány napja Lauren Hillnek. A végén még maga a Fugees First Lady-je is színpadra lépett, de előtte többek között Queen Latifah, Doechii, Nas és Doja Cat is előadtak dalokat a Lauren életműből. A rengeteg elmaradt turné, a Prusszal kapcsolatos elképesztő bírósági vádak után már tényleg ráfért egy jó hír a legendás trióra, a The Score és a Miss Education of Lauren Hill albumok pedig szépen lassan egyre-egyre feljebb kerülnek, azt hiszem minden idők legfontosabb rap lemezeinek a képzeletbeli listáján, azáltal, hogy az új generációk is felfedezik, és persze imádják, akárcsak azok, akiknek volt szerencséje a megjelenéskor hallgatni ezeket a remek műveket. Érkezik is a nyitódal Lauren egyetlen szóló lemezéről, ez a Lost Ones itt a 96.4 Bass FM-en. It's funny how

Hip-hop R&B. Néhány napja ünnepelte a 30. születésnapját az a Nas album, ami megváltoztatta a Queensbridge-i zseni karrierjét. És ez az album nem az Illmatic, mert az a megjelenéskor nem volt igazán sikeres, ellentétben az It Was Written című 96-os albummal, ahol Nas már egy új karaktert mutatott be a világnak, a külvárosi költő helyét átvette ugyanis a Hustler karakter, és ez már tetszett az amerikai rap rajongóknak, 2 millió eladott példány és dupla platina lett a vége. Beatrack helyét átvette a lemezen a Trackmasters, Nas pedig állítólag a Biggie első lemezét ért díjeső után döntött úgy, hogyha nektek ez kell, akkor tessék, tudok én ilyet is. De még mennyire, hogy tudta, az It Was Written egy remek lemez, hallható rajta Dr. Dre beat és a giga siker az If I Rule the World is. Most ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en, a Bassride-ban.

0: pop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
3: Fucking 21 me.
4: Yeah. Come on.

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Nas második lemezével egy napon érkezett, 1996-ban a De La Soul karrierének egyik legérdekesebb lemeze, a Stakes is High. A 90-es évek rap rajongóinál ez bizony a felső polc, a csúcs kategória, még ha eladásban a tengeren túlon jócskán el is maradt elődeitől. A De La ezen a lemezen végképp elhagyta a kezdeti évek virágmintás pozitív hangulatát, és inkább bemutatta a rap világnak a legújabb tehetségeket. Akárcsak a Tribe, ők is az ismeretlen detroiti zsenivel, JD-vel, a.k.a. J. Dillával dolgoztak, és megérkezett a Native Tongues új generációja is a mikrofonhoz, Mos Def, Common és Truth Inola személyében. Ha szereted ezt a lemezt, akkor nagyon szereted, érkezzen is a De La, itt a 96.4 Bass.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd 50 Cent, Anderson .Paak, Fat Joe, Betonhoffi és Danell Jones is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Kezdeni pedig Alicia Keys-szel fogunk ebben a 60 percben, aki már túl van a róla szóló dokumentumfilm 10 bemutatóján, ahol többek között a gyerekkori szobáját is megépítették az alkotók. A Girl From Hell's Kitchen című doku állítólag zseniális, akár csak a főszereplője, mi pedig nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy megismerhessük többek közt a Songs in A Minor című zseniális debütálás kulisszatitkait. A folytatásban jön a Fall In, aminélkül nem lenne Alicia Keys karrierje ugyanolyan, de ezúttal remix verzióban játszom nektek Busta Rhymes és Rampage rímeivel, csak itt a Bass Ride-ban a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, a Fugees rajongóknak szolgálhatok ma még egy remek hírrel. Ez egyfelől abszolút meglepő, és hát jóval több, mint amit a trióval kapcsolatban az elmúlt években össze lehetett szedni jó hírből, sajnos. Szóval a Laurent Ért díjeső után úgy tűnik, hogy nyár végén Londonban adnak majd koncertet, igaz, hogy Price ügyei miatt csak Wyclef és Laurent, de ők elhozzák a brit fővárosba az éppen 30 éves The Scort, hogy méltókép megünnepeljék a hip-hop történetének egyik legnagyobb példányszámban elfogyott albumát. Érkezik is róla a Ready or Not és egy pici csavarral DJ Clark Kent remixében itt a 96.4 Bass FM-en.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok,

Olyan greatest hits albumok, amiket csak megmosolyognak a valódi rajongók, mint sok karácsonyi lemezt, és vannak, amik új lendületet adnak egy karriernek. Az NWA 1996-os Best of albuma abszolút az utóbbi kategóriába tartozik. A borító annyira ikonikusra sikerült rajta az öt legendával, hogy megkockáztatom, legalább annyi rap rajongó agyába éget bele teljesen, mint a Straight Outta Compton szintén ikonikus borító fotója. Easy halála után egy évvel, amikor Dr. Dre a Death Row-nál óriási sztár volt, abszolút logikusnak tűnt egy greatest hits a világ legveszélyesebb csapatától, és ezzel a fanok is egyet értettek, aranylemez lett ugyanis pillanatok alatt a tengeren túlon, de szerintem a borítót ábrázoló pólóból is legalább eladtak ugyanannyit, mint a lemezből. Jön Easy, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren és DJ Yella, azaz az NWA, itt a 96.4-ben.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten elkalauzollak majd benneteket a foci VB mérkőzéseinek egyik helyszínére, Houstonba, ugyanis a város legendás rap csapata, a Ghetto Boys fontos jubileumot ünnepel majd. Ma még a Wu-Tang érkezik, ugyanis a klán vezére Reza hamarosan új filmben lesz látható, a címe Tangled Up in Blue, és Quentin Tarantino, valamint Kylie Minogue oldalán láthatjuk majd kedvenc Staten Islandi legendákat. Jön is a Gravel Pit itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok! 1, 2, 1, 2, so check this out, it's the jump work right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

G is szintén ugyanabból a Los Angeles-i kerületből. Rajtuk kívül érkezik majd a Criss Cross, a 90-es évek legendás csapata, kezdeni pedig Dócsival fogunk, aki elhozza nektek az Anxiety-t itt a 96.4 BSFM.

meg, és egyetlen dolog van, amit nem értek ezzel a klasszikus Camptoni gangsta rap lemezzel kapcsolatban, hogy a Leon Thomas-szal készült dal, ami az első singleként jelent meg hozzá, vajon miért nem került rá a végső változatra? Talán majd egy interjúból ez is kiderül, addig is jöjjön a legnagyobb YG siker itt a 96.4 Bass.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Doja Cat-tel folytatjuk, aki néhány nappal ezelőtt hasonlóan például Queen Latifahhoz vagy Dócsihoz szintén részt vett a BET Awards-on a Lauren Hill számára tartott tribute összeállításban, ahol a Fugees legendás énekesnőjét ünnepelték. Doja Cat pedig Nas-zal közösen adta elő az If I Rule the World című dalt, úgyhogy Lauren refrényét ő énekelte. Nem akármilyen előadás volt, a folytatásban érkezik az Agora Hills Doja Cat-től itt a 96.4 BSZ.

92-ben magasan övék volt a legnagyobb példányszámban eladott replemez, és hogyha ebből még nem jöttetek volna rá, hogy kikről van szó, akkor azt még hozzáteszem, hogy fordítva hordták a kantáros farmertők, természetesen Mac Daddy és Daddy Mac, azaz a Criss Cross, akik elég sok mindent forradalmasítottak a hip-hop világban rögtön a 90-es évek elején, együtt a későbbi szuperproducerrel, Jermaine Dupri-val, aki később olyan tehetségeket fedezett fel, mint mondjuk a Jagged Edge nevű R&B 4-es vagy éppen Dub Rat. A folytatásban érkezik a Criss Cross örök sikere, ez a Jump itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: A következő órát jamaikai dallal indítjuk, egészen pontosan egy R&B feldolgozással Jamaikáról. Shensia érkezik majd, és a Boss Up néhány

Európában is DJ Venom. Hallatjátok majd énekelni az Afrobeat jelenlegi legnagyobb sztárját, Tylát, itt lesz Jack Harlow és Doja Cat, valamint egy hamisítatlan Dr. Dre klasszikus is jön majd a The Chronic című rap mérföldkőről. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön VZ és Rézműves, ez a Várj meg, itt a 96.4 Bass FM-en.

Legújabb lemeze 2 hónappal ezelőtt jelent meg, az első pedig már több mint 25 évvel korábban. Ennek az első lemeznek jön most az első sikere, ami ráadásul rögtön a nyitó dal volt ezen az albumon, a rapper közreműködő pedig nem más, mint a The Diplomats-ből ismert Jules Santana. A The Diplomats akkoriban pedig gyakorlatilag number one volt New Yorkban, minden róluk szólt a nagyalmában, és hát közülük érkezett Jules Santana, most pedig ő jön Chris Brown-nal együtt, ez a Run It, itt a

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Panic 1992-ből biztosan ilyen. Dr. Dre szóló lemezéről van szó, az elsőről, az NWA évek után, és most jön róla a dal, ami miatt a jó doktor születésnapját Los Angelesben mindig Dre Day néven ünneplik. Érkezik tehát Dr. Dre itt a 96.4 BSFM.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: we got all these temptations like the group from Motown. And I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok. Kívánok mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnap délután. A folytatásban Széles Izza érkezik ide a Bass FM stúdiójába, és rögtön egy magyar trackkel indítja majd az órát. Jön a Bak Pak, Dash-től, Young Fly-tól és Azariától. Hello, szevasztok!
3: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bak Pakba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek a fantasztikus Larot és Ice Spice-t. A két csajszító pörög, a Gyat című szerzeményük itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, megyünk tovább még hozzá Manuellel, aki a héten a Sopron Festen is fellépett és óriási sikert aratott. Indítom tőle az ott is játszott 4 dalát.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig egy nyárias hangulatú dallal megyünk tovább, a Veszprémi hősökkel. Indítom tőlük a Maradok Bent slágerüket.

Lesz itt majd Dyson a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mit.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Jön Doja Cat, aki az idei Bet Awards-on fellépett a Lauryn Hill előtt tisztelgő műsorban, előadta a Superstar című dalt, majd Nas-zal közösen az If I Rule the World-ot. Itt pedig nálunk pörög az Agora Hills.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut, és a mentorát, Marics Petit. Indítom tőlük a Schwindlert.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A héten a Sopron Festen és a Vibe Fesztiválon fellépő Curtis jön, indult tőle a toppon vagyok.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

R&B. Hozom nektek Pogány Indulót, akiről az a hír járja, hogy Brass Bencének a feleségét elcsábította, Gárrékát. Hát ezt még senki nem erősítette meg, és reméljük, hogy nem is igaz. Minden esetre itt nálunk pörög az Afrobeat.

az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csóka családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

Airbnb. Tudjátok, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek a régi új formációt, Diaz Mentát, aki nagyon logikusan összerakva Diazból és Mentából áll. Egyébként itt Diaz meg tudja mutatni egy picit az érzelmesebb oldalát, mint más formációkban. Jön is tőlük a méreg. Hiába.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éve

0: Órája. Én Széles Iza vagyok, hozom nektek Eminemet, aki a hírek szerint Jay-Z-vel újra egy közös dalra készülnek, méghozzá Rakimnak az albumán. Ez azt jelenti, hogy 25 év után újra lesz egy közösük. Na, ez óriási nagy dobás lenne tőlük. Most indítom tőle a Houdinit.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Hány bolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.
1: Szólj a tesóknak, 96.4 Peace FM.

minket követni Facebookon és Instagramon is. Béz FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Burait, Fehér Krisztiánt, Esemet és Máriót. Őlük indítom a Barna Lányt.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Roddy Ricchet, akinek a régóta várt The Navy albuma továbbra sem jelent meg. Az albumot többször elhalasztották, és jelenleg sincs hivatalosan megerősített megjelenési dátuma. Emiatt a rajongók egyre türelmetlenebbek, hát nem csodálom, de szerencsére még anno 2019-ben összehozott egy elég jó kis dalt, ami az egyik legsikeresebb. Indul nektek a The Box!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass Top 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: BFM.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Base Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Base Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: 17.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hiba, Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vennékén már Denzel Curryt és Anamankindet is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Shenseea Bossap című slágere pörög, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Shenseea egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lőrét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shenseea éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shenseea mellett éppen Amerikában legjobban sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nel is közösen felvett Honey Boy című dala is idejre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shenseea feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol így Shenseea barátnőjével látható a szépségszalonban, vagy akár egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különlegesen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön a gyönyörű Shenseea, tőle is Bossap című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 12. helyről, ezzel megyünk tovább.

96-ig BSFM, Trap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI BSTOPUS-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty Law Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOPUS-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20 Rewind.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnának el titeket. Visszaugrunk az időbe 27 évet, és meg sem állunk 1999. július közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban az amerikai toplistát melyik dal vezette. Ez a dal bizony nem más, mint Destiny's Child-ék ikonikus dala, a Bills, Bills, Bills. Szóval 1999 nyarának közepén az amerikai slágerlista élén Jennifer Lopez-t és a Pearl Jam-et megelőzve egy ma már igazi klasszikusnak számító igazi R&B dalát. A Destiny's Child sikerdalának 5 hétre volt szüksége, hogy elérje a Billboard lista első helyét. A Writings on the Wall című több mint 13 millió példában elkelt lemezükről, ez már a második number one sláger volt a Say My Name után. A csapat sikereit egyedül a tagcserék árnyékolták be, a lemez turnéja során érkezett Beyoncé és Kelly Rowland mellé Michelle Williams, és született meg a Destiny's Child utolsó, egyben legsikeresebb felállása. Úgyhogy érkezik ez az ikonikus hármas, jönnek Destiny's Child-ék, tőlük is pörög Bills, Bills, Bills című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
0: Bass Top 20 Rewind.

0: thou shalt confess.
1: 96.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bistopuszas lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Kamik Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bistopuszas lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. BSVX szavak nélkül című slágerük után pedig Glorillával megyünk tovább, tőle is Thank God It's Friday című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Glorilla!

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bár most mindenki Michael Jackson lázba ég, de én azt gondolom, hogy Elvis Presley is sokunk példaképe volt, sőt, több mint valószínű, hogy ez Doja Catnél is így volt, és igazán nagy megtiszteltetés lehetett számára, amikor is felkérték, hogy írjon egy dal, dolgozzon

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight,

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Karol G és Nicki Minaj közös dala a Tusa után, a két gyönyörű hölgy után, egy sráccal megyünk tovább még hozzá, mondhatni a mi gyermekünkkel. Érkezik a mi Schwarzárdink, azaz Beton Hofi, tőle is pörög pop című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a BFM-en. Nagy erőnk!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. VZ és Rézműves Várj című slágere után most már külföldi vizekre elvezünk. Érkezik egy meg nem értett zseni, jön Doja Cat, tőle is pörög egy korábbi dala, aminek a címe Agora Hills. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a Bass

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law és Lil Frak Light című dala után pedig külföldi vizekre elvezünk. Érkezik az ifjú tehetség The Kid Laroi, tőle is Pörög Girls című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják elaltani.
2: 96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, záró már a Revolution munkatára, Coolio ikonikus dalával, a Too Hot-tal. Őt fogja követni DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez a Taki Takival, majd aztán Pogány induló VJ Kretz és Jonathan Memphis jön, ez jön című slágerükkel, és a sort zárja Real Boss Torici. Ezekkel a dalokkal búcsúzom, sziasztok!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zene. 96.4 Bass FM.
1: Safety Bros. Szezon. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy háta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: bsfm.hu.
1: The beauty of the body of God. Oh, you deliver.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: R&B 96.4 Bass FM.
1: Yeah.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.